ez egy akusztikus vers, ez egy jókedvű akusztikus vers, ez egy pihentető akusztikus vers, ez egy szívbe markolóan derűs akusztikus vers. Te most nagyon jól érzed magad, te ott messze tőlem nagyon jól érzed magad. Te ott nagyon messze a térben, időben nagyon jól érzed magad. Te ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. Engedd hát, hogy megérintselek. Engedd hát, hogy a hangommal megérintselek. Engedd hát, hogy a hangommal végig tapogassalak. Engedd hát, hogy téged ott messze tőlem a térben, időben végig tapogassalak. A kinyújtott kezed, a kinyújtott kezed megérintheted rádiósodat. Ha végig simított

0: A tagon
1: nagyon akar.
0: Ugye érzed, hogy intenzívebb már az élvezet.
1: Válsz rá,
0: ugye érzed, hogy közel vagyok ahhoz, hogy kielégítselek. Ugye nem baj, ha szép lassan kielégülök. Hidd el nekem, hogy kölcsönösek lesznek majd a végtelen örömök. Te ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. Te ott messze a térben, időben nagyon jól érzed magad. Olyan boldog vagyok, hogy meghallgattalak. Olyan boldog vagyok, hogy hallottam hangodat. Tudd meg, én már túl vagyok mindenem. Tudd meg, hogy már túl vagyok az élvezeten. Remélem jó volt, remélem neked is jó volt.
1: És
0: bízom abban, hogy jó volt, hogy neked is jó volt. Szerettelek, és élvezném, ha találkozhatnék.